úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos véradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patiné Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citra meg gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM.
3: Rap, hip-hop,
2: R&B.

0: 96.4 Base FM.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, a felsőoktatás megújításáról egyeztettek, változékony időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. A Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
3: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távla szőlő.
2: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk, ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd, 29-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: down, we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legkitűnőbb keddet. Száguldunk tovább, érkezik az ausztrál superstar, aki önmagában rekordokat döntöget az ausztrál zenei életben. Mass Wolf, Astronaut in the Ocean, na csumára!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Túl sok a jó csaj, aki jön szembe, bemutatom, és ő ellép a csere. Nem létező ívekben hajlik a teste, húsos a szája, fincsi a melle. Érkezik egy jó hazai kollab. 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón, jön Pifu Marics Peti közöse és a Swindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Itt egy üdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Swindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos virradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patiné Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban, hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, felsétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölt a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Kirobban a jó keddelt és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat mellé. Sávlezárásra kell készülnötök Budán a harmadik kerületben a Bécsi úton, illetőleg a Vörösvári úton, a kifelé vezető szakaszban. Ha erre autóztok, erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Én Brunoy Spack, érkezik tőlük a Paranoiás. Itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg ezenből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, a felsőoktatás megújításáról egyeztettek, változékony időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. A Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
3: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távla szőlő.
2: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd. 29-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő keddet és szuper reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, fesztiválokon ugyanúgy szól, mint itt nálunk a rádióban, méghozzá jól, és a közönség nagyon-nagyon élvezte, például a Szigeten is jön Biolex és a Slep közöse, valamint pörög az IQOS.

0: közlekedés.
1: Kitűnő kedvet mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Erpi vagyok, már is mondom az infókat. Váltakozó irányi áthaladásra kell készülnötök a 20. kerületben Pesterzsébeten, a Köves úton, amely az Alsó Határút és a Virág Benedek utca kereszteződésénél, illetőleg a Köves útnál található. Erről az infóról jó, hogyha tudtok. Jön két gyönyörű hölgy, Karol G, Nicki Minaj kombója, és a nagy sikerű Túszá, te 96-in Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Biz FM-en, füleket kinyitva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, változékony idő lesz ma. Demeter Dia vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. A rendezvény területén csak nem 120 vendéglátóhelyet vizsgáltak a szakemberek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak, tudatta a fogyasztóvédelem. A kisebb hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Hatósági eljárás megindítására csak néhány esetben volt szükség, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni, ez azonban már lezárult. Az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja a díjmentesen a látogatókat, délután pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról lát. Lesz. Továbbra is az inváziós szúnyogok okoznak ártalmat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakó övezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen ezen fajok egyedei, különösen az ázsiai tigris szúnyogok. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket. A napokban Baranya, Borsodabaúj, Zemplén és Békés megye néhány településén zajlik szúnyoggyérítés. Budapest egy kerületében és Szeged néhány városrészében célzott részkezelésekre kerül sor. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Peace!
1: Pénzközlekedés.
2: Kitűnő kedvet mindenkinek és balesetmentes haladást egész napra. RP vagyok, mondom a részleteket hozzá. Kőbányára látogatunk Pestre a 10. kerületben, ahol is továbbra is le van zárva a Fehér út. Ez egészen ma este 11 óráig tart, utána viszont az előrejelzések szerint szabadon járható. Száguldunk tovább, és egy picit lassulva, de ellenben annál jobban jön két nagyon csinos lány, látó Ice Spice, és jön tőlük a Gyát, egy jó kis verekedős klip itt a 96-i Bészef.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 9.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molly-ei, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Hey, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt!
5: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Országos víradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos víradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes víradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
8: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
7: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Popsirázás után és a klubsláger után egy hazai társadalom kritikával folytatjuk utunkat, méghozzá BSP Bayer eszközösével érkezik tőlük a Lidocaine.

0: BSFM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Nagyban vannak, mint Cristiano Ronaldo, legalábbis a nézettségben mindenképp. 25,1 milliós feliratkozó táborral érkezik egy nagyon komoly kis dal. Hazájában, Franciaországban tripla platinát nyomott, az egyébként az Egyesült Államokban sem kell szégyenkeznie, ott egy sima platinát. Érkezik DJ Snake J Balvin, Tyga, Loco Contigo.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokálpatriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for főváros. 25 május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Duna-Ekzsi lipjét, eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna-Ekzsi lipjét. A Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiunknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma, kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyon probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távla szőlő.
1: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd, 29-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

14 millió fölött már a feliratkozó száma, ennek köszönhetően azért általában elkapja jól a flót, és jó nézettségeket produkál. Az egyik kedvenc dalotokkal megyünk tovább az előadó hölgytől, ez nem más, mint az 1,2 milliónál is több lájkot elérő, és több mint 40 ezer kommentel, valamint 76 milliós megtekintéssel bíró Doja Cat, Agora Hills, itt a 96 Népész FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Biztonságos keddi vezetést és óvatos haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom hozzá a részleteket. Még mindig figyelnetek kell a napközbeni sávlezárásra a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban. Ha épp erre közlekednétek, ez az info mindenképpen hasznos lehet. Érkezik a déli vonal, konkrétan a Latin, Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow nagy sikerű hármasa, és érkezik a jó popsirázós Dem Bo. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Hangzásilag és stílusilag is nagyon beérezte a közönséget Tamir Richman, és hát viszonylag friss előadóként ezzel a dallal nagyon felkavarta az állóvizet maga körül, egészen népszerű, a koncerteken mindenki tombol rájön. Tamir Richman, Million Dollar Baby, már is mutatom, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
5: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, razziáztak a fogyasztóvédők, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelme az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. A rendezvény területén csak nem 120 vendéglátóhelyet vizsgáltak a szakemberek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak, tudatta a fogyasztóvédelem. A kisebb hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Hatósági eljárás megindítására csak néhány esetben volt szükség, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni, ez azonban már lezárult. Az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadságbástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható. Továbbra is az inváziós szúnyogok okoznak ártalmat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakó övezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen ezen fajok egyedei, különösen az ázsiai tigris szúnyogok. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket. A napokban Baranya, Borsodabaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén zajlik szúnyoggyérítés. Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében célzott részkezelésekre kerül sor. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek a legszuperebb napot és a kiváló keddet. A mikrofonnál Erpi. Érkezik egy nyugat-magyarországi tömörülés, rengeteg old school arccal. Érkezik Hősök, Digo, Sziszka Finucci, T-Kid, SM, Subbase Monster, Brush és a nagy sikerű Szófel 3. Lekapja az arcotokat a flow is, meg a hangzás. Itt a Ibiza FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mike Will Made It-et a legtöbben producerként ismerik, de egyébként rappelni is tud a kis huncut. Több mint 1 milliárdos eléréssel érkezik a 23 Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Juicy J oldalán, itt a 96 Ibiza FM-en. Y'all scared to do

Egyelőre úgy néz ki, hogy Nagy Bogi behúzta ezt a nyarat, rengeteg közös feat-et csinált nagy arcokkal, és érkezik most az egyik nagy kedvencünk, BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine, lazulunk és élvezzük a beat-eket.

2021. decemberében debütált, tehát mondhatni, hogy a Mikulás bácsi hozta. Egészen jól startolt a csártokon. Alapvetően egyébként az ausztráloknál 7-szeres platina, Kanadában 7-szeres, és a franciáknál is tripla platina. Érkezik Doja Cat Women, én már a vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali. Szép napot, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölggyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit 'em Up Style Oops Blue Contralto, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos virradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Mondtasom, kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szerintem. Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziát.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pappá, Rappi, majd sokkal nagyobb levegőt vehetett az ország, mint az eddigi hetekben, hiszen egy kis lehűlés az, amivel így meglepett minket ez a kedd. Persze aztán ismét majd melegszik, és 30 fok lesz hip-hop a következő napokban, de élvezzük ki a jelent, vagy a közeljövőt, hiszen itt lesz Dash, Young Fly, Azi, és a Bakpak, és remélem, hogy jöttök rá ti is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi. Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
1: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: tagva.
1: 96.1 Bézze FM, Rap Hip-Hop, R&B, Drake és Future mindketten olyan arcok, akik külön-külön is simán uralják a rap játékot, együtt pedig végképp nem nagyon kérnek engedélyt senkitől. Amit pedig tanulhatunk tőlük, az az, hogy az élet jó. Life is good.
0: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na ezt a Lil Frank tracket biztos, hogy nem fogjátok összekeverni a szomszédasztalra, mert ugye eléggé konkrét citút ír le, hogyha megvannak ezek a lapozgatós appok, akkor lehet, hogy megvoltatok ilyenben, a ghostingolás csúcsán itt a Bass-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BSFM, Refipet RMB, hogyha nyári fogalmazást írhatnék, akkor lehet az lenne a címe, hogy én is a limonádék, mert rengeteg helyen próbálkoztam már a cukormentes verzióval, és egészen megizadtak benne a baristák. De majd a BSFM internet menniek megmutatják, hogy kell ezt

96.1 Bass FM, Rappi Peppe, R&B, Race Remmel és Gucci Mane dala érkezik, ami komolyan mondom, hogy nem érdemli meg, hogy már is 10 éves legyen, szinte mint hogyha tegnap előtt lett volna az a kihívás, amire az egész internet rácsücsült. Ez a Black Beatles.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Amigo!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Varagú Janka vagyok, a következő óra vár rátok hangolva, most már tényleg csak ti kelletek hozzá, érkezik a BSV, Biolex és a Lidokai.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Gyuris, Lil Frak, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hisztomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
5: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Refivel Fárenbé, lehet, hogy a zsíp piacon sem találtok ennél görbébb tükröt, mint amit Betonfi és Lil Frack meg Ruby hozzá a következő dalban. Nyilván egyfajta kritika a fogyasztói társadalomnak és azoknak a márkáknak, amiket agyon hype-olnak, de szerintem azoknak az előadóknak is, akik szeretnek hencegni ezekkel, mint Pillow Fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

96.1 Bass FM, Rappi Webpár, MB, Centra Színél, Still Babynél a Brit Drill és az amerikai trap találkozik. Ráadásul egy olyan track, amitől még a bankszámlád is szeretne egy picit vagányabb lenni. Vagy tényleg az? Bent fog

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

96.1 Bass FM, Refive R&B, Post Malone 2018-ban totál berobbant ezzel a persze, hogy jól vagyok nélküled vibe-bal, bár én amúgy bevallom, már akkor sem hittem el. Szerintem ti sem. És mégis ment a Better Now.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: bitch, sit down. Me on move. Sit down.
1: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, nem tudom, hallottátok-e, de zenei ízlésben nem szabad megalkudni. Mi rátok hangoltuk a következő 60 percet, gyertek rá Destre és Young Tyra, itt lesz az Oh Mama. Oh Mama, kicsi
2: Copacabana, gyere bújj hozzám. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: DJs FM 96.4 Bass FM.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96.4 Vészafem, Rap Hip Hop R&B, a laza, kicsit füstös, kicsit elszállós hangulat, amiből egyből felismeritek, hogy kinek a világáról is van szó. Nem is mondom, de mondom, Dash és a Winnie

96.1 BSFM, retépett RMB-t, ne várd meg, hogy valaki megmentsen, hanem legyél inkább te a fehér ló is, meg a szőke herceg egyben. Erről szól Sánszi a dala, szinte a cím is, Boss Rap.

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, Farag Ujanka vagyok, köszi, hogy hallgattatok, holnap itt a Lihello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, hogyha valamiért nem így lenne, én igyekszem ezt orvosolni a menőbb-dél menőbbitekkel, mint például Kákevi.

Szóval jön a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.7 BFM, rap, hip-hop, R&B. Enemenkáddal megyünk tovább, akinek üzleti diplomája van. Operatív elemzőként dolgozott, napközben, éjszaka viszont klubokban repelt. Egyszer csak meghozta azt a bátor döntést, hogy otthagyja a hétköznapi életet, és mindent feltesz a zenére. Be is jött neki, pörög a Big Dogs, Kalmival közösen, itt

0: fogva.
1: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen addig veletek itt az éterben. Ő pedig Doja Cat és az a zenéje, ami az Elvis filmhez készült. Vegas, a 96.

0: 96.4 FM, Red Hip Hop, R&B. Az a helyzet, hogy 26 milliós lett a Valencia a Walmarttól és Tomitól. Gratulálunk a srácoknak ehhez. Pörgetem is a 96.4-en.
1: Találkoztam

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Kittinek pörög az Always Be Mine, a BSV-től és Nagybogitól. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-en tudjátok megtenni. Megyünk is tovább a 96.4-en.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, DMX-el is a Wet The Hood-ettel megyünk tovább. Sokan úgy gondolták, hogy az agresszív alapbítje miatt nem fog felkerülni a top listákra, viszont a Billboard Hot 100-on a 68. helyen végzett, az R&B, hip-hop listákon pedig egészen a 13. helyig jutott. Pörgetem a dalt, itt a 96.4-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Today was a body of gold.

9.6 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. A Diaz Mentával megyünk tovább, ez tőlük a Méreg, a 96.4-en. Hey,

0: Bész közlekedés.
1: 96.4 Bész FM, rap, hip-hop, R&B. Erős a forgalom a 8. kerületben a Könyves Kálmán körúton, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, mindenkinek kitartást kívánok.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 BSZ FM, rap, hip-hop, R&B. Két rappelhölgyel megyünk tovább, akik évekig bífeltek. Aztán Laró gondolt egyet, és átküldte a Gaia című trackjének az alapját Ice Spice-nak, hát ha rájön. Tulajdonképpen a többi azóta történelem. Pörög is a közösük, itt a BSZ-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
3: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket, kollabokat hozok, mint például a Timeless, The Weeknd és Playboi Carti érkezik, itt a Biz-en.

0: Nemzetközi Közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B beállt a 11. kerületben a Bak csomóponti felüljáró, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Glorilla gyermekkorában énekesnőnek készült, a templomi kórusnak is a tagja volt. Viszont ahogy teltek az évek, elvesztette az ének hangját, egyáltalán nem gyakorolt, de szerencsére a zene szeretete megmaradt, és rappelni kezdett. Érkezik ő megöntés Stella Jonnal, Wannabe, a B-szen.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B, az Outkast-tel és a Miss Jackson című trackjükkel megyünk tovább. Ez a dal egyébként Grammy díjas, és nem fikció, hanem egy nagyon is valós és fájdalmas történetet mesél el. Mutatom is, hogy miről beszélek, itt a Bissen.

0: bánt a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
2: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, méghozzá Bári Meggel, DJ-től és Rézművestől, itt a Bissen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
5: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM, Rap-Hip-Hop, R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá Vézsé és Részműves Várj meg című dala után. Egy ikonikus dallal jön Eminem, tőle is Pörög Houdini című slágere. Itt a BSFM-en, na gyerünk! Jesus,

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Turzó utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös kollab dalukkal, aminek a címe Schwindler. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 BFM Rap Hip Hop R&B, Kendrick Lamar most már ikonikusnak mondható Not Like Us című dala után Betonhofival megyünk tovább, tőle is szóljon Páncél című dala itt a BFM-en.

ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Naughty by Nature-ig ikonikus dala Hip Hop Ray, után pedig K. Kevinnel és LL Juniorral megyünk tovább. Ez pedig közös daluk, a Csavargó. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Valmárékkal. Tőlük is pörög Playboy című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

98.4 Beast FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Beast FM. Rap. Hip hop. R&B.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dalban találhatunk egy kis R&B, egy kis hip hop és egy kis afrobeat fűszert is. Ez nem más, mint Shensia, Bossab című dala itt a Beats FM-en.

0: has answered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
2: Rockstar vagyok, ez az élet meretleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebbe sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejtel.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Faromank, után pedig gurulunk is tovább Brunóval és Spakkal, ez pedig Vakmeleg című daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en, na gyerünk! Tudom,

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Eminem nagy slágere a Lose Yourself után, ami egyébként ugye a 8 mérföld saját életét feldolgozó filmnek az egyik betétdala után, gurulunk is tovább, most már magyar vizeken jön Tídeni, tőle is Ha elmegyek című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

7 kert, 8 kert, felemelem a kert. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval eljött, mert meg kell.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en, már mutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

964 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Sleepy Hello és Dolce dala után gurulunk is tovább az Afrobeat egyik nagy sztárjával. Jön a folytatásban Burna Boy, tőle is szóljon City Boys című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Manuel és Moriones Voodoo Baba című dala után New York egyik nagy királyával megyünk tovább, 50 Cent-tel. Tőle is ikonikus dala szóljon a Just a Little Bit, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Metro Boomin, Future és Chris Brown Mester 3-asa után egy másik 3-assal megyünk tovább. Jönnek BSV-k, ugye Matyi és Gaben, és Nagy Bog is atlakozik hozzájuk, ez Always Be Mine című slágerük.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B zárómára Revolution Mókatára Tideni és Manuel Jóga című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a Beats FM-en. Sziasztok! Azt

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti bandita, mint a Biszki Csempi

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint Lefty Ruggiero. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citra meg, gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM. Rap,
3: hip-hop.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

Pesten kívül is. bizfm.hu.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.